Mela dak kien il-Marġ Frijus fil-Pjazza tal-Mosta, il-kompożitur kien Viktor Żammit daqet il-banda Nikolo Iżward tal-Mosta. It-tieni Marġ ser jindaq mill-banda Lil Adam tar-Rabat tal-Imdina. Tislima lil Kenneth u Diana, il-kompożitur Paolo Ketkuti.